Köszönöm szépen, hogy a kanalban is látható, hogy a kanalban is látható.